grace grace yɛ spell no grace grace g ne gyina hɔ ma god aw ne gyina hɔ ma riches yɛ ne gyina hɔ ma at z ne gyina hɔ ma christ yi ne gyina hɔ ma expenses yɛka ne nyinaa bɔ ma god riches at christ expenses nyankopɔn yie yɛ nyankopɔn nhyira ne